right.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már félgőzzel megy az erőmű. Újabb földgázkutatás kezdődhet. Nehéz helyzetben a tógazdaságok, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. Már 800 megawatt fölött termel, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően zajlik. A reaktor hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 működik, így másodpercenként csak nem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyes turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára is ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményt. Újabb 3 térségben indulhat kutatás földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel környékén kezdődhetnek meg a munkák a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés, az év első felében több mint 900 ezer köbméter földgázt és csak nem 600 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás csak nem 60%-át fedezte. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, mondta rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 000 hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehalászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el.
1: 2 év múlva lesz az esemény, de már több mint 6 millió belépőt eladtak rá. A Los Angeles-i olimpiára az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elkelt. A következő értékesítés jövőre lesz, hogy mikor, azt egyelőre nem közölték a szervezők. Los Angeles 1932 és 84 után harmadszor ad otthont nyári ötkarikás játékoknak, míg paralimpiát először tart majd. Ma sok napsütésben van részünk, némi felhővel. Csapadék nem lesz, a szél olykor viszont megélénkülhet. 28-29 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap kezdetben derűs idő ígérkezik, majd délutántól a Dunántúlon, valamint térségünkben heves záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Kelet felé tolódik a csapadék. A légmozgás több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Napközben 24 és 33 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Délnyugaton maradhat alacsonyabb a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem. Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Árverésre bocsátják az egykori postát Szolnokon. 2 hektáron pusztított a tűz Szolnokon. Madáritatókat helyeztek ki a város több pontján. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Karcagon rendezték meg hétvégén a Magyarok Kenyere program megyei búza összeöntő és új kenyér ünnepét. A nagyszabású eseményen a helyi és környékbeli gazdák, szervezők, valamint a vendégek közösen ünnepelték a betakarítást és a magyar gazdatársadalom összetartozását. A rendezvény legfontosabb pillanata az volt, amikor a különböző helyekről érkezett gabonát egy közös edénybe öntötték. Ez a szimbolikus lépés jelképezte a gazdák egész éves kitartó munkáját és az összefogást. A búza összeöntését ünnepélyes búza szentelés és áldás követte, amivel hálát adtak az idei termésért és a gazdatársadalom teljesítményéért. A megszentelt és megáldott új kenyér az életet, a munkát és a közösség erejét testesítette meg. Az ünnepség elismerések átadásával, kulturális előadásokkal, valamint egy hagyományos, jellegű ebéddel zárult, számolt be róla a Karcag TV. Leégett egy 80 négyzetméteres épület vasárnap hajnalban a Turkevei fürdő területén. A lángok egy büféként üzemelő, illetve strandfelszerelések tárolására használt faépületben csaptak fel, majd a tűz a fürdő főépületére is átterjedt, ahol a nagy hő miatt ablakok törtek be, és a szigetelés is megsérült. A karcagi, a mezőtúri, a kisújszállási és turkevei tűzoltók a katasztrófa védelem irányítása 4 vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az elsődleges adatok alapján elektromos meghibásodás okozhatta a tüzet. Személyisérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. A szoljon.hu információi szerint a létesítmény a tűzeset ellenére továbbra is nyitva tart, ám egyes beltéri szolgáltatások átmenetileg nem érhetők el. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Egy ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: Árverésre bocsátotta a Magyar Posta a szolnoki Tallinn város részben található egykori szolgáltató helyét, írja az Új Néplap. Az ingatlan a benne lévő berendezésekkel együtt kerül kalapács alá, ami azt jelenti, hogy végleg elszállt a remény a postai szolgáltatások helyi újraindítására. A környéken élők, különösen az idősebb lakók sokáig bíztak abban, hogy legalább heti néhány órában újra kinyit az egység. A döntéshozók korábban tárgyaltak a működtetésről, ám a tulajdonos most eladásra kínálja az épületet. Az egykori szolgáltatóhely jó elhelyezkedése miatt ugyanakkor új funkciót kaphat a jövőben. A helyiek örülnének egy pékségnek vagy közösségi vendéglátóhelynek, de a környező beépítéshez igazodva akár társasház vagy más szolgáltatás is költözhet a helyére. Az ingatlan sorsáról az új tulajdonos tervei határoznak majd. Madáritatókat helyeztek ki Szolnok több parkjában a szolnoki faitatók közösségének tagjai, hogy a kánikulában a madarak is könnyebben szomjukat oldhassák. A speciálisan kialakított itatókat túlnyomó részt a helyi játszóterek közelében, az ivókutak szomszédságában telepítették az önkéntesek. Az alacsony tálkákba kavicsokat és köveket is tettek, amik segítségével a kisebb és nagyobb madarak egyaránt biztonságosan hozzáférhetnek a friss vízhez. A kezdeményezésre a városüzemeltetés is felhívta a figyelmet, és arra kérték közösségi oldalukon a lakosságot, hogy a parkokban járva ügyeljenek ezekre a kihelyezett tálakra. Ha valaki azt tapasztalja a játszótér környékén vagy a sétányok mentén, hogy kifogyott belőlük a víz, bátran töltse újra azokat az ivókutakból. A közös odafigyelés és gondolkodás nagy segítséget jelent a városi madárállomány védelmében a hőség idején. Az asszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A Közép-Tisza vidéki horgászegyesületek szövetsége nyáron több alkalommal végzett halmentést az ártéri horgásztó vízterületén, ahonnan több száz kilogramnyi példányt juttattak vissza a Tisza folyó szolnoki szakaszára. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazatok mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
3: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehalászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
1: Megfékezték a lángokat a tűzoltók Szolnokon, ahol kigyulladt a gazos, nádas terület a Bányász utca közelében. A száraz ajnövényzetben dühöngő tűz gyorsan terjedt, ami már a szomszédos lakóházakat is közvetlenül veszélyeztette. A helyszínre nagy erőkkel érkező szolnoki és ceglédi hivatásos tűzoltók hat vízsugárral láttak munkához, hogy megakadályozzák a lángok tovább terjedését. A tűzesetben senki nem sérült meg, a leégett terület nagysága így is elérte a 2 hektárt. Megszerezte első győzelmét a másodosztályú labdarúgó bajnokságban a Karcagi SC csapata. A megyei együttes az 5. fordulóban a fővárosban lépett pályára, a BVSC Zugló otthonában. Bár a házigazdák már a 2. percben vezetéshez jutottak, a vendégek gyorsan rendezni tudták a soraikat. A karcagiak még az első játékrész derekán egyenlítettek Könyves Norbert góljával, így döntetlennel vonultak pihenőre a felek. A fordulást követően a Jász-Nagykun-Szolnok megyei alakulat teljesen átvette a mérkőzés irányítását, és Kovalovszky Máté szabad rúgásból szerzett találatával megfordította a találkozót. Nem sokkal később László Dávid fejjel növelte az előnyt, majd a hajrában Könyves Norbert újabb gólja végleg eldöntötte a 3 pont sorsát. A karcagi együttes fegyelmezett és hatékony játékkal magabiztos 4-1-es győzelmet aratott. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 30-33, az éjjeli minimum 15 fok lehet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok. Elindult a nyár utolsó hete, a naptár szerint legalábbis. Augusztus 24-e van, a mai hétfő a Bertalanok névnapja. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. A reggeli menü pedig egy brit szendvics a közepén karamellel. Harmadikként Robbie Williams, mindjárt karamell, elsőként pedig a Sugar Babes jön. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Az év 236. napján, augusztus 24-e van, ez a nap pedig az időszámításunk szerinti 79. esztendőben elég tragikusan alakult. A Vezúv kitörése ugyanis ezen a napon pusztított el Pompei városát. Robbie Williams után pedig abban reménykedve, hogy ma semmi ilyesmi nem vár ránk, és mindenkinek jól indul majd a hete. Tom Novi folytatja a Your Buddy-val, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha már is van közlekedési hírvárom.

0: Rádió FM a legjobb zenék, rögtön fél hét, a friss hírek vannak soron, a végén részletes időjárás jelentés, előjáróban annyit, kellemes időnk lesz, a hét első napján 26-32 fok, napsütés, némi gomoly felhő, a nap első felében elszórtan egy-egy futózápor sem kizárt. Még több info erről hamarosan, aztán Pink folytatja a Stupid Girls-zel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíveszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megünnepelték az új kenyeret a gazdák Karcagon. Tűz volt a Túrkevei strandon. Újabb kártevő közelít. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Karcagon rendezték meg hétvégén a Magyarok Kenyere Program megyei búza összeöntő és új kenyér ünnepét. A nagyszabású eseményen a helyi és környékbeli gazdák, szervezők, valamint a vendégek közösen ünnepelték a betakarítást és a magyar gazdatársadalom összetartozását. A rendezvény legfontosabb pillanata az volt, amikor a különböző helyekről érkezett gabonát egy közös edénybe öntötték. Ez a szimbolikus lépés jelképezte a gazdák egész éves kitartó munkáját és az összefogást. A búza összeöntését ünnepélyes búzaszentelés és áldás követte, amivel hálát adtak az idei termésért és a gazdatársadalom teljesítményéért. A megszentelt és megáldott új kenyér az életet, a munkát és a közösség erejét testesítette meg. Az ünnepség elismerések átadásával, kulturális előadásokkal, valamint egy hagyományos, jellegű ebéddel zárult, számolt be róla a Karcag TV. Leégett egy 80 négyzetméteres épület vasárnap hajnalban a Túrkevei fürdő területén. A lángok egy büféként üzemelő, illetve strandfelszerelések tárolására használt faépületben csaptak fel, majd a tűz a fürdő főépületére is átterjedt, ahol a nagy hő miatt ablakok törtek be, és a szigetelés is megsérült. A karcagi, a mezőtúri, a kisújszállási és túrkevei tűzoltók a katasztrófa védelem irányítása négy vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az elsődleges adatok alapján elektromos meghibásodás okozhatta a tüzet. Személysérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. A szoljon.hu információi szerint a létesítmény a tűzeset ellenére továbbra is nyitva tart, ám egyes beltéri szolgáltatások átmenetileg nem érhetők el. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 30-33, az éjjeli minimum 15 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Kellemes idővel indul a hét, de a nap első felében lehet egy-egy futózápor is. Persze nem ez lesz a legjellemzőbb, hanem a napsütés, némi gomolyfelhő és a 26-32 fok közötti maximum. Beyoncé dalával megy tovább a hétfő reggel. Szól már is a Naughty Girl a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mennyire bizarr ez a címe magyarul az OMC slágerének, ez biztos szól majd hét után. És jön Rúzsa Magdi is. És jöhet a közlekedési info is, ha már is van, 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Árverésre bocsátják az egykori postát Szolnokon. Madáritatókat helyeztek ki a város több pontján. Nehéz helyzetben a tógazdaságok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Árverésre bocsátotta a Magyar Posta a Szolnokit a Linváros részben található egykori szolgáltató helyét, írja az Új Néplap. Az ingatlan a benne lévő berendezésekkel együtt kerül kalapács alá, ami azt jelenti, hogy végleg elszállt a remény a postai szolgáltatások helyi újraindítására. A környéken élők, különösen az idősebb lakók sokáig bíztak abban, hogy legalább heti néhány órában újra kinyit az egység. A döntéshozók korábban tárgyaltak a működtetésről, ám a tulajdonos most eladásra kínálja az épületet. Az egykori szolgáltatóhely jó elhelyezkedése miatt ugyanakkor új funkciót kaphat a jövőben. A helyiek örülnének egy pékségnek vagy közösségi vendéglátóhelynek, de a környező beépítéshez igazodva akár társasház vagy más szolgáltatás is költözhet a helyére. Az ingatlan sorsáról az új tulajdonos tervei határoznak majd. Madáritatókat helyeztek ki Szolnok több parkjában a szolnoki faitatók közösségének tagjai, hogy a kánikulában a madarak is könnyebben szomjukat oldhassák. A speciálisan kialakított itatókat túlnyomó részt a helyi játszóterek közelében, az ivókutak szomszédságában telepítették az önkéntesek. Az alacsony tálkákba kavicsokat és köveket is tettek, amik segítségével a kisebb és nagyobb madarak egyaránt biztonságosan hozzáférhetnek a friss vízhez. A kezdeményezésre a városüzemeltetés is felhívta a figyelmet, és arra kérték közösségi oldalukon a lakosságot, hogy a parkokban járva ügyeljenek ezekre a kihelyezett tálakra. Ha valaki azt tapasztalja a játszótér környékén vagy a sétányok mentén, hogy kifogyott belőlük a víz, bátran töltse újra azokat az ivókutakból. A közös odafigyelés és gondolkodás nagy segítséget jelent a városi madárállomány védelmében a hőség idején. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 30-33, az éjjeli minimum 15 fok lehet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok, 7 órát hagytuk el pár perccel. Jó utat annak, aki elindult, ha már is van közlekedési infó, várom. 0620 55 55 155. Ebben a fél órában a Fordokóz jön az Inno Sunshine-nal. Itt lesz a Soul Searcher, de csak Sarah Connor után. Let's get back to bad boy. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

0: West Coast for life.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: in my face.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 24-e van, hétfő, Bertalan napja, és a furcsa zenék világnapja. Na most mi a furcsa zene? Hát ugye ez egyénfüggő, mindenkinek van kedvenc stílusa, vannak kedvenc előadói, és ami ebbe a halmazba nem fér bele, az a furcsa zene. A mai nap célja, hogy néha hallgassunk olyan zenét is, ami nekünk furcsa, amilyet nem szoktunk hallgatni. Úgyhogy rockerek, rapperek, jöjjön egy kis pozitív energiától duzzadó pop dance, Soul Searcher, Feel in Love a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, hogy milyen idővel indul a hét, kiderül a hírek végén. Egy-két szóban tényleg csak annyit, hogy kellemes, 26-32 fok lesz, sok napsütéssel, némi gomoly felhővel a nap első felében, elszórtan futózáporokkal. Részletek és a folytatás mindjárt, aztán az Allianz Ethnic jön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Korszerűbb közösségi és kulturális terek Túrkevén, 2 hektáron pusztított a tűz Szolnokon, első bajnoki sikerét aratta idegenben a karcag. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Lezárult egy sor település fejlesztési beruházás Túrkevén, aminek köszönhetően közel 450 millió forintos Európai Uniós támogatásból több fontos helyszín is megújult a városban. Rendbetették a Malomzugi csatorna egy szakaszát, a ligetben pedig új futókört, sétányt és vizes játszóelemet alakítottak ki a szakemberek. A csatorna mellett egy csaknem 700 méter hosszú tanösvényt létesítettek pihenőhelyekkel, napelemes világítással és ismeretterjesztő elemekkel. A fejlesztés részeként teljes energetikai és műszaki korszerűsítésen esett át a helyi mozi épülete is, ahol 300 új széket helyeztek el a nézőtéren, valamint modern gépészeti és vetítéstechnikai eszközöket is telepítettek. A közlekedés kényelmét új autóbuszvárók építésével növelték. Megfékezték a lángokat a tűzoltók Szolnokon, ahol kigyulladt a gazos, nádas terület a Bányász utca közelében. A száraz ajnövényzetben dühöngő tűz gyorsan terjedt, ami már a szomszédos lakóházakat is közvetlenül veszélyeztette. A helyszínre nagy erőkkel érkező szolnoki és ceglédi hivatásos tűzoltók 6 vízsugárral láttak munkához, hogy megakadályozzák a lángok tovább terjedését. A gyors és összehangolt beavatkozás köszönhetően a lakóépületek végül épségben maradtak, és lakosságvédelmi intézkedésre sem volt szükség. Megszerezte első győzelmét a másodosztályú labdarúgó bajnokságban a karcagi SC csapata. A megyei együttes az 5. fordulóban a fővárosban lépett pályára, a BVSC Zugló otthonában. Bár a házigazdák már a 2. percben vezetéshez jutottak, a vendégek gyorsan rendezni tudták a soraikat. A karcagi együttes fegyelmezett és hatékony játékkal magabiztos 4-1-es győzelmet aratott, számolt be róla a szoljon.hu. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 30-33, az éjjeli minimum 15 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Esztefem, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 24-én hétfőn. Sok boldogságot a névnapos Bertalanoknak, és Isten értesse a szülinaposokat is. 1948-ban a mai napon született Jean-Michel Jarre, francia zeneszerző, billentyűs, az elektronikus, ambient és new age zene történetének egyik legfontosabb úttörője. 1955-ben ezen a napon született Jeffrey Daniels, a Shalamar alapító tagja. ...1951-ben ugyancsak a mai napon született Michael Derosier, az amerikai Heart együttes oszlopos tagja. ...1958-ban a mai napon született Steve Guttenberg, amerikai színész, a 80-as évek olyan legendás filmjeinek főszereplője, mint a Három férfi és egy bébi, vagy a Rendőrakadémia sorozat.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Két autó koccant Budapest felé az M3-ason kerekharasztnál, 4-5 kilométeres a dugó. Köszönjük Tibinek, 0620 55 55 155 ide küldte infóját. Ebből még több a hírekben, 8 után pedig jön majd a Red Bull Pilbaker. És a Stakabú is. Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból, ha legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A hajózás egykoron a legfontosabb áruszállítási forma volt Magyarországon. Még nem volt vasút sem. A hajózás a sodrás irányában egyszerű volt, ám a sodrással ellentétesen csak ló vagy emberi

0: kivontatással tudták azt megoldani. Első Ferenc császár 1813-ban hajózási szabadalmat helyezett kilátásba annak a részére, aki használható gőzhajót mutat be. A Tiszán már a 19. század elején megjelentek a gőzhajók, ám a folyó szabályozásának hiánya miatt nem terjedtek el. Széchenyi István 1846-ban egy népszerűsítő hajóútba kezdett, a 36 lóerős Pannóniával. 1846. július 16-án ért Szegedre, majd 19-én fél 12-kor Szolnokra, ahol több ezer érdeklődő fogadta és csodálta a gőzöst.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
0: A híres középkori zarándokút mintájára alakult meg hazánkban a magyar zarándokút, amelynek a dabasi Szent Jakab sétány is a része. A dabasi tanösvény nevét idősebb Szent Jakab apostolról kapta, aki többek között a spanyolok és a zarándokok védőszentje. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tartották. A magyar zarándokút hasonlóan, de magyar szent helyekre érintve, Esztergomból indul Mária Gyüdre, közben érintve Dabast és az itteni sétányt, amelyet a Duna-Tisza csatorna és a Duna-Völgyi főcsatorna találkozásánál hoztak létre a családok nagy örömére. A másfél-két kilométer hosszú cölöpökre épített tanösvényt, sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki. Utóbbiról mesés 360 fokos panorámat árul elénk.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Megünnepelték az új kenyeret a gazdák Karcagon. Tűz volt a Túrkevei strandon. Újabb kártevő közelít. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Karcagon rendezték meg hétvégén a Magyarok Kenyere program megyei búza összeöntő és új kenyér ünnepét. A nagyszabású eseményen a helyi és környékbeli gazdák, szervezők, valamint a vendégek közösen ünnepelték a betakarítást és a magyar gazdatársadalom összetartozását. A rendezvény legfontosabb pillanata az volt, amikor a különböző helyekről érkezett gabonát egy közös edénybe öntötték. Ez a szimbolikus lépés jelképezte a gazdák egész éves kitartó munkáját és az összefogást. A búza összeöntését ünnepélyes búzaszentelés és áldás követte, amivel hálát adtak az idei termésért és a gazdatársadalom teljesítményéért. A megszentelt és megáldott új kenyér az életet, a munkát és a közösség erejét testesítette meg. Az ünnepség elismerések átadásával, kulturális előadásokkal, valamint egy hagyományos, tejjellegű ebéddel zárult, számolt be róla a Karcag TV. Leégett egy 80 négyzetméteres épület vasárnap hajnalban a Túrkevei fürdő területén. A lángok egy büféként üzemelő, illetve strandfelszerelések tárolására használt faépületben csaptak fel, majd a tűz a fürdő főépületére is átterjedt, ahol a nagy hő miatt ablakok törtek be, és a szigetelés is megsérült. A karcagi, a mezőtúri, a kisújszállási és túrkevei tűzoltók a katasztrófa védelem irányításával négy vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az elsődleges adatok alapján elektromos meghibásodás okozhatta a tüzet. Személyisérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. A szoljon.hu információi szerint a létesítmény a tűzeset ellenére továbbra is nyitva tart, ám egyes beltéri szolgáltatások átmenetileg nem érhetők el. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 30-33, az éjjeli minimum 15 fok lehet.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként a chilén a francia Mojo Duo második hivatalos kislemeze, amely a világhírű Lady Hear Me Tonight után jelent meg 2001. április 2-án. Ez is hatalmas siker volt Európában, olyannyira, hogy a slágerlistákon, például Magyarországon és Finnországban is egészen a harmadik helyig menetelt. Jó reggelt, jó utat, jó hetet kívánok, 5 perccel múlt 8, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

0: idea of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Best FM, a legjobb zenék, ahogy azt korábban Tibi is jelezte, baleset miatt 4-5 kilométeres a dugó az M3-ason Budapest felé Kerekharasznál, és nehéz a bejutás ma reggel is, mondhatjuk így, Szentendréről a 11-es főúton, ráadásul a 19-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon szintén baleset történt. Jó utat, a közlekedési infókat a 0620-55-55-155-re várom. Egyik nagyság a másik után George Michael-t, Prince követi, The Greatest Romance Ever Sold a Besten.

0: Best FM-mel a legjobb zenék. A nyári szünet utolsó hete kellemes idővel indul, de azért néhol futózápor nem kizárt. 26-32 fok valószínű, sok napsütés némi komoly felhővel. Részletek még hallhatóak a hírek végén, mindjárt 8:30. Jó reggelt, a Stars on 54-ral megyünk tovább nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Árverésre bocsátják az egykori postát Szolnokon. Madáritatókat helyeztek ki a város több pontján. Nehéz helyzetben a tógazdaságok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Árverésre bocsátotta a Magyar Posta a Szolnoki Tallinn város részben található egykori szolgáltató helyét, írja az Új Néplap. Az ingatlan a benne lévő berendezésekkel együtt kerül kalapács alá, ami azt jelenti, hogy végleg elszállt a remény a postai szolgáltatások helyi újraindítására. A környéken élők, különösen az idősebb lakók sokáig bíztak abban, hogy legalább heti néhány órában újra kinyit az egység. A döntéshozók korábban tárgyaltak a működtetésről, ám a tulajdonos most eladásra kínálja az épületet. Az egykori szolgáltatóhely jó elhelyezkedése miatt ugyanakkor új funkciót kaphat a jövőben. A helyiek örülnének egy pékségnek vagy közösségi vendéglátóhelynek, de a környező beépítéshez igazodva akár társasház vagy más szolgáltatás is költözhet a helyére. Az ingatlan sorsáról az új tulajdonos tervei határoznak majd. Madáritatókat helyeztek ki Szolnok több parkjában a szolnoki faitatók közösségének tagjai, hogy a kánikulában a madarak is könnyebben szomjukat oldhassák. A speciálisan kialakított itatókat túlnyomó részt a helyi játszóterek közelében, az ivókutak szomszédságában telepítették az önkéntesek. Az alacsony tálkákba kavicsokat és köveket is tettek, amik segítségével a kisebb és nagyobb madarak egyaránt biztonságosan hozzáférhetnek a friss vízhez. A kezdeményezésre a városüzemeltetés is felhívta a figyelmet, és arra kérték közösségi oldalukon a lakosságot, hogy a parkokban járva ügyeljenek ezekre a kihelyezett tálakra. Ha valaki azt tapasztalja a játszótér környékén vagy a sétányok mentén, hogy kifogyott belőlük a víz, bátran töltse újra azokat az ivókutakból. A közös odafigyelés és gondolkodás nagy segítséget jelent a városi madárállomány védelmében a hőség idején. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 30-33, az éjjeli minimum 15 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 24-én, azon a napon, amelyen 1842-ben József Nádor elhelyezte a pest-budai Széchenyi Lánchíd alapkövét, vagy azon a napon, amelyen 1988-ban megszületik az első magyar lombikbébi a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, és azon a napon, amelyen 2026-ban kellemes nyári időnk lesz 26-32 fokkal, sok napsütéssel, itt-ott gomoly felhővel, futózáporral. Most pedig jöjjön egy dal az álmokról. Gabriel és a Dreams folytatja a Best reggelt.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Annak hallatán, hogy egy hét múlva vége a nyári szünetnek, van, aki sírva fakad, és van, aki már alig várja, hogy újból lássa az osztálytársakat. A következő órában tehát biztosan jön Justin Timberlake és a Nox is, és még sokan mások, hogy pontosan ki kiderül, egy picit később, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt 9 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Egyre népszerűbbek a lombkoronatanösvények, melyekből találunk érdekeset makón, gyomaendrődön, ipolytarnócon, a Tolnai hegyháton, ám az ország egyik különleges lombkorona sétányát a Nagykunság fővárosában, Karcagon lejjük. A parkerdőt még 2005-ben alakították ki, akkor még csupán egy hatállomásos kocogópályával. Hamar szükségessé vált a megújulás, aminek köszönhetően több futópálya közül választhatunk. Néhány éve adták át a közel 300 méter hosszan kanyargó sétányt a 70 éves fák között, amely 6 méter magasban található, így különleges kilátás nyílik az erdő élővilágára, a fák formájára. A lombkorona sétány 40 interaktív állomásán jobban megismerhetjük a növényeket és az itt élő állatokat, miközben minden évszakban új kilátás fogad minket.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb

0: Rádióban.
1: Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja a Tiszató, mindössze 4 évtizedes múltra tekint vissza. A tiszai áradások szabályozása és az Alföld jobb vízellátása érdekében építették fel 1973-ban a kiskörei erőművet a duzzasztógáttal. A terület feltöltése az 1990-es években fejeződött be. Magyarország második legnagyobb összefüggő vízfelülete változatos vadvízi világgal rendelkezik. Poroszlón találjuk Európa legnagyobb édesvízi akváriumát is magába foglaló Tiszatavi ökocentrumot. A látogatót egy sejtelmes víz alatti világ fogadja. A leglátványosabb attrakció az üvegalagútnál látható, ahol az itthon egykoron élt halóriást, a vizát csodálhatjuk meg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Korszerűbb közösségi és kulturális terek Túrkebén 2 hektáron pusztított a tűz Szolnokon. Első bajnoki sikerét aratta idegenben a karcag. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Lezárult egy sor településfejlesztési beruházás Túrkebén, aminek köszönhetően közel 450 millió forintos Európai Uniós támogatásból több fontos helyszín is megújult a városban. Rendbe tették a Malomzugi csatorna egy szakaszát, a ligetben pedig új futókört, sétányt és vizes játszóelemet alakítottak ki a szakemberek. A csatorna mellett egy csaknem 700 méter hosszú tanösvényt létesítettek pihenőhelyekkel, napelemes világítással és ismeretterjesztő elemekkel. A fejlesztés részeként teljes energetikai és műszaki korszerűsítésen esett át a helyi mozi épülete is, ahol 300 új széket helyeztek el a nézőtéren, valamint modern gépészeti és vetítéstechnikai eszközöket is telepítettek. A közlekedés kényelmét új autóbuszvárók építésével növelték. Megfékezték a lángokat a tűzoltók Szolnokon, ahol kigyulladt a gazos, nádas terület a Bányász utca közelében. A száraz aljnövényzetben dühöngő tűz gyorsan terjedt, ami már a szomszédos lakóházakat is közvetlenül veszélyeztette. A helyszínre nagy erőkkel érkező szolnoki és ceglédi hivatásos tűzoltók 6 vízsugárral láttak munkához, hogy megakadályozzák a lángok tovább terjedését. A gyors és összehangolt beavatkozásnak köszönhetően a lakóépületek végül épségben maradtak, és lakosságvédelmi intézkedésre sem volt szükség. Megszerezte első győzelmét a másodosztályú labdarúgó bajnokságban a karcagi SC csapata. A megyei együttes az 5. fordulóban a fővárosban lépett pályára, a BVSC Zugló otthonában. Bár a házigazdák már a 2. percben vezetéshez jutottak, a vendégek gyorsan rendezni tudták a soraikat. A karcagi együttes fegyelmezett és hatékony játékkal magabiztos 4-1-es győzelmet aratott, számolt be róla a szoljon.hu. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 30-33, az éjjeli minimum 15 fok lehet.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hogy repülhetett el ilyen gyorsan a nyár? Tűnődnek kicsik és nagyok, és míg mi ezen tűnődünk, meghallgatjuk, hogy hogyan kezdi a tűnődést. Danny Minogue, I Begin to Wonder, ő indítja az órát, 5 perccel múlt 9, hello, Maxim Levente vagyok, hozom még a Backstreet Boys-t, jön Kelis, az Aqua, a Well Hello és a Duran Duran is.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Estefan a legjobb zenék. Ha jól emlékszem, a Corvin mozi nagy vásznán láttam a Terminátor 2-t 35 évvel ezelőtt, és most újból megnézhetem én is, és a többi Terminátor rajongó is. Bemutatásának 35. évfordulója alkalmából újra látható lesz egyes magyarországi mozikban a Terminátor 2 4K-s felbontásban és 3D-s verzióban is. A fiús téma után lányos, Barbie Girl az Aqua folytatja a Best Reggelt.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Best FM.
2: A legjobb zenék.

Dip Trap, the Fantasia.

Ezt a FM a legjobb zenék, miközben persona non grata egy csomó európai országban. Addig Oroszországban két teltházas koncertet is ad a közeljövőben. Kanye West, ő folytatja a hétfő reggelt, jön a Stronger, ha pedig dugó baleset van valahol az utakon, a közlekedési info is jöhet. 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó hetet kívánok!

Best FM, a legjobb zenék, a kígyó neve Slash. Ez nem egy film címe, hanem egy eddig ismeretlen kígyófajt neveztek el a Guns N' Roses gitárosáról, Slashről. A hüllő tudományos neve Lielaphis Slashy, amely nagyjából annyit tesz, Slash földi kígyója. Mindeközben egy másik legenda, a Duran Duran, az új hetet, az új napot, a reggelt, a napfelkeltét dicsőíti. Reach up for the sunrise, ez a folytatás a legjobb zenék között.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A német énekes, dalszerző és alkalmi színész Sass... Na tehát, a német énekes, dalszerző és alkalmi színész Sasha 99-es I Feel Lonely című popslágere biztosan szól a következő órában. És jön a kelemen kabátban is. Pillanatokon belül friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Rögtön 10 óra, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: ünnepelték az új kenyeret a gazdák Karcagon. Tűz volt a Túrkevei strandon, újabb kártevő közelít. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Karcagon rendezték meg hétvégén a Magyarok Kenyere Program megyei búza összeöntő és új kenyér ünnepét. A nagyszabású eseményen a helyi és környékbeli gazdák, szervezők, valamint a vendégek közösen ünnepelték a betakarítást és a magyar gazdatársadalom összetartozását. A rendezvény legfontosabb pillanata az volt, amikor a különböző helyekről érkezett gabonát egy közös edénybe öntötték. Ez a szimbolikus lépés jelképezte a gazdák egész éves kitartó munkáját és az összefogást. A búza összeöntését ünnepélyes búzaszentelés és áldás követte, amivel hálát adtak az idei termésért és a gazdatársadalom teljesítményéért. A megszentelt és megáldott új kenyér az életet, a munkát és a közösség erejét testesítette meg. Az ünnepség elismerések átadásával, kulturális előadásokkal, valamint egy hagyományos, tejjellegű ebéddel zárult, számolt be róla a Karcag TV. Leégett egy 80 négyzetméteres épület vasárnap hajnalban a Túrkevei fürdő területén. A lángok egy büféként üzemelő, illetve strandfelszerelések tárolására használt faépületben csaptak fel, majd a tűz a fürdő főépületére is átterjedt, ahol a nagy hő miatt ablakok törtek be, és a szigetelés is megsérült. A karcagi, a mezőtúri, a kisújszállási és túrkevei tűzoltók a katasztrófa védelem irányításával négy vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az elsődleges adatok alapján elektromos meghibásodás okozhatta a tüzet. Személyisérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. A szoljon.hu információi szerint a létesítmény a tűzeset ellenére továbbra is nyitva tart, ám egyes beltéri szolgáltatások átmenetileg nem érhetők el. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 30-33, az éjjeli minimum 15 fok lehet.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A mai hétfőnél már csak a jövő hét kedd lesz utáltabb nap a történelemben, vagy legalábbis a következő egy-két hétben, akkor kezdődik újból a suli, ugye? Általában egyébként a hétfő nem a kedvenc napunk, és nem tudom, hogy van ezzel Eros Ramazzotti, minden esetre a kedvenc napom Il mio giorno preferito címmel az ő dala indítja az órát. 5 perccel múlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es évek végén, minden az ezredfordulóról szólt, ahogy közeledett 1999 után a 2000-es év. A most következő dal is napvilágot látott, méghozzá pontosan 1999-ben. Jön a Topaz, ők sem maradtak ki a trendből. New Millennium a Besten. What is fact? Should you be a reason to change.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Korábban kamion és traktor ütközött a 49-es főúton a Csengeri lehajtónál. A főutat ott teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. M6 Budapest felé 172-es jelű, Véménd Palota-Bozsok csomópont felé és lehajtóága aszfaltozás miatt zárva. Aki ennél a csomópontnál kívánt volna felhajtani, annak a kijelölt terelőút szerint Pécs felé kell indulni az autópályán, és a következő 190-es jelű Szajk-Mohács csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

látlak az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem tagadom a véred. Problémás

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jaffer Jackson, a Michael című életrajzi film főszereplője megerősítette, hogy a film második része a Popikon életének legvitatottabb időszakát, a gyermekbántalmazási vádakat is feldolgozza. A délelőtt utolsó órájában jön majd Jaffer néhai nagybátyja, és énekel Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már minden szivattyú működik Pakson. Munkakezdés előtt kell bejelenteni az alkalmi dolgozót, figyelmeztet a NAV. Házak romlott egy szeméthely Guineában.

0: Nevemben önöket Kovács Péter vagyok. Már 3 blokk teljes teljesítménnyel működik a Paksi atomerőmű 4 blokkjából. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint mind a 8 hűtőszivattyút üzembe helyezték. Az utolsó blokk visszakapcsolása is rendben halad, így az erőmű hamarosan ismét maximális teljesítménnyel termelhet. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról, különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés 2/3 is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta a rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitfab Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke.
1: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 000 tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 000 tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
0: Sokan még mindig bejelentés nélkül alkalmaznak alkalmi munkásokat, figyelmeztet a NAP. Pedig a dolgozót minden esetben még a munkakezdés előtt kell bejelenteni. Ennek elmulasztásáért alkalmazottanként akár 2 000 000 forintos bírságot is kiszabhatnak, és az üzletet is bezárhatják. A bejelentés online, mobil alkalmazással vagy a 185-ös ingyenes telefonszámon is elvégezhető. Júliusban 75 000 vállalkozás több mint 285 000 alkalmi munkavállalót jelentett be. Legalább 30 ember meghalt Guineában, miután egy hulladéklerakó szeméthegye a közeli házak romlott. A fővárosban, Conakry-ban történt katasztrófát az éjszakai heves esőzés okozta. További 22-en megsérültek, közülük 6-an súlyosan. A mentésbe katonákat is bevontak, a területet pedig munkagépekkel kutatják át túlélők után. A hatóságok attól tartanak, hogy tovább emelkedhet a halálos áldozatok száma. Ma sok napsütésre készülhetünk, bár fátyol és gomoly felhők időnként átvonulhatnak fölöttünk. Északon lehet több a felhő, ott néha jelentéktelen eső vagy zápor is előfordulhat. Délután 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap délnyugat-nyugat felől már komolyabban meghízhatnak a felhők. A Dunántúlon több felé zápor, zivatar is kialakulhat, estétől pedig keletebbre is eshet. Szerdán újra naposabbra fordulhat az idő, csütörtökön pedig már 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ebben az órában Cheryl Cole, a Soul Searcher-i, de zenél a 4-es Street, a Bieber's, jön a Dario G, a Destiny's Child, elsőként pedig Kylie Minogue, 5 perc elmúlt 11, hello, jó utat, jó munkát, jó hetet kívánok, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
3: Best FM, a

0: Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 1997-ben járunk, amikor is megjelent a brit trió, a Dario G. Sunshine című dal, amely egy csapásra ismertítette őket. Érdekesség, hogy a brit top listán csak Elton John Candle in the Wind című dala tudta megakadályozni, hogy az első helyre kerüljenek.
1: Best FM, a legjobb zenék! A legjobb.

0: Best FM a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ma is mixben szólnak, majd 6 és 8 között. A Best FM esti mix műsorának házigazdája 6-kor lép a lemezjátszók mögé. White Boy, majd 7 és 8 között Lauer Krisztián is az ezredforduló Classic House trackjeit játsza. Én pedig még az óra végéig biztosan a Soul Searcher dalát, jön a Can't Get Enough, zenél a 4-es Street, és meghallgathatjuk majd a Totó Afrikáját is Carl Wolftól. Hívható SMS, Viber, ha a dugó baleset lenne, 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az Eötvöstéri víztorony egykoron a város egyik legmagasabb épülete volt, és 60 éven át szolgálta a szolnokiakat. Miután az 1900-as évek elején rohamosan fejlődött Szolnok, szükségessé vált a vízhálózat kiépítése. Több terv után egy akkor még új technológiának számító vasbeton szerkezet mellett döntöttek. 1910-ben adták át a 36 méteres tornyot, mely 600 köbméteres tárolóval rendelkezik. A 8-szögletű torony 8 pilléren áll. Magassága és központi fekvése miatt 1924-től a tűzoltók figyelőállása is volt. Az 1944-es angol bombázást nem úszta meg sérülés nélkül a víztorony, amit aztán 1956-ban újítottak fel, és a 70-es évekig még ki tudta szolgálni az igényeket.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Folyamatosan szépül, újul, gyarapodik a világ legkedvesebb gyűjteménye a Maczi Múzeumban Rákóczi falván. A kiállítást a rákóczi falvai születésű Balázs Antal és családja alapozta meg. A gyűjteményben vannak 100 éves, különleges történelmi jelmezes játék és utazó macik is. A medvéken túl babák, játékok, régi bútorok találhatók a tárlaton. A népi mesterségek, iparművészek, virágkötők által különleges ruhákban kelnek életre a macik, az egyéniségükhöz igazítva, de a kiállított darabok között híres emberek mackóit is láthatjuk. Az 1700 darabos macihad és babakocsi gyűjtemény mellett a restaurálásba is betekinthetünk, ahogy a helytörténeti érdekességeket is végigböngészhetjük, és Rákóczi Ferenc korába is betekinthetünk egy külön szobába a múzeumban Rákóczi falván.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Lezuhant egy magyar gripen Szolnoknál, biztonságosak voltak a vizsgált tanszerek, 14 hónap után bukott le a brazil álgyermek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A pilóta sikeresen katapultált, állapota stabil. Az országos mentőszolgálat közlése szerint megfigyelésre mentőhelikopterrel vitték kórházba. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a pilóta még lakott területtől távol honvédségi területre irányította a gépet, így civil létesítményekben sem keletkezett kár. Hogy mi okozta a balesetet, egyelőre nem tudni, a vizsgálat megkezdődött. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetője.
3: Magánfőzőként tárlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ez háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
2: 14 hónapon át gyermeknek adta ki magát egy 37 éves nő Brazíliában. Azt állította, hogy bánta

0: származás elől menekült, ezért egy család befogadta és saját lányaként gondoskodott róla. A nő gyerekes hangon beszélt, idősebb külsejét pedig hormonkezeléssel magyarázta. Végül kiderült, hogy hamis nevet és életkort használt, amit később is ismert. A bíróság csalás és hamis személyazonosság miatt szabadságvesztésre ítélte. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma alapvetően a napsütés viheti a főszerepet, de az ég nem maradt teljesen üres, fátyol és gomoly felhők is érkezhetnek. Az északi tájakon időnként vastagabb lehet a felhőzet, arrafelé egy-egy gyenge zápor sem kizárt. Délutára 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Holnap változékonyabb napra készülhetünk, főként a Dunántúlon záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Úgy tűnik, szerdán már csökkenhet a csapadékhajlam, csütörtökön pedig ismét naposabb, melegebb idő jöhet 29-34 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép hétfőt, igazán kellemes étkezést kívánok mindenkinek a hosszú hétvége után. Remélem, hogy picit zökkenőmentes azért, de én ezzel leszek egész délután, hogy megkönnyítsem a kezdeteket. És a délután kezdetét is. Majoros Rita vagyok, tartsanak velem a következő néhány órában, hallgassunk együtt isteni zenéket. A Five-tól, Segítől, vagy éppen Fergie-től. Big Girls Don't Cry.
1: A legjobb

Bestefem a legjobb zenék, igazán szép délutánt a folytatásban is mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ahogy ígértem, a következő néhány órában isteni zenéket hozok, egy kicsit ráhangolok mindenkit. Hát erre a hosszú hétre, ugye az elmúlt rövid hét és hosszú hétvége után. Remélem, hogy nagy lendülettel érkeztek, én nem annyira, de hogyha hozzám hasonlóan egy kicsit nyomottabban indult ez a mai nap, akkor sincsen semmi gond, mert hogy az isteni zenék a 90-es, 2000-es évekből biztos, hogy felráznak bennünket. Legalábbis ez lesz a dolgok ma délután. Jön Gloria Estefan és a Turn the Beat Around, itt lesz Rihanna, Jay-Z és Chris Brown és az Umbrella, most pedig Sophie B. Hawkins és a Right Beside You. Én pedig hamarosan napkérdését hozok, mindenféle információt, úgyhogy szép napot mindenkinek.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan ültek autóba, úgyhogy az M3-as autópályán továbbra is figyelni kell, mert Budapest felé terelésképítés zajlik Gyöngyös térségében. A 75-ös és a 68-as kilométerek között torlódásra kell számítani. Önök is látnak ma délután valamit az utakon, valamit tapasztalnak, megköszönöm, hogyha infóként elküldik, vagy felhívnak 0620-55-55-155 a számunk. Utazzunk ma is együtt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: jelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Szolnokot korábban a magyar felhőkarcolók városának is illették, mivel az Ady Endre út 16 emeletes épülete mellett két 18 lakott emelettel rendelkező torony is található a Várkonyi téren és a Városmajor úton. No meg persze ott a vasútállomásnál a 24 emeletes. Igazság szerint 22 lakóemelete és egy 23. emelete van az 1975-ben átadott épületnek. A toronyház Magyarország legmagasabb lakóépülete 81 méter magassággal. Ez időtájt a 70-es évek elején már kezdett körvonalazódni az új vasútállomás, és nekiláttak a József Attila lakótelep, valamint a Pelikán szálloda építésének is. Mindez a város 900. születésnapjához kapcsolódott. A torony azóta is az az épület, amelyet a Szolnokra érkező először meglát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki Reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A Reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Bérrendezésről is tárgyalhat a kormány. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. Hővédőbe vonatta lúgja Sorompói Tamáv. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Bérrendezésről, nyugdíjakról és a rendőrség jogköreinek bővítéséről is tárgyalhat a kormány. A kabinet a héten ül össze, majd az országgyűlés is megkezdi munkáját. Pusvai Gábor belügyminiszter közölte, több szakmai javaslat már elkészült, mások véglegesítése a következő hetekben várható. Vizsgálják egyebek mellett a szakmai életpályákat, az állomány tehermentesítését, a sportfinanszírozást és a rendőrség hatékonyabb fellépéséhez szükséges törvénymódosításokat. A korábbi feltételezett visszaélésekről az átvilágítások előre haladtával közölnek további részleteket. Ötvár megye 63 településén gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsod-Abaúj-Zemplénben földi permetezést végeznek az esti éjszakai órákban. Az aszály miatt a nagyobb szúnyogtenyészőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék azonban kedvezhet az inváziós fajoknak. Ezeknek már a virág alátétekben, hordókban vagy locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
3: Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 000 hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehalászáskor pedig leng.

0: Engedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználást jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
1: Hővédőbe vonatta lóvja sorompóit a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis épületekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései működnek. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban hibásodhatnak meg a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma sok napsütésre készülhetünk, bár fátyol és gomoly felhők időnként átvonulhatnak fölöttünk. Északon lehet több a felhő, ott néhol jelentéktelen eső vagy zápor is előfordulhat. Délután 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap délnyugat-nyugat felől már komolyabban meghízhatnak a felhők. A Dunántúlon több felé zápor, zivatar is kialakulhat, estétől pedig keletebbre is eshet. Szerdán újra naposabbra fordulhat az idő, csütörtökön pedig már 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is csak felejthetetlen slágereket ígérhetek. Majora Serita vagyok, szép délutánt kívánok mindenkinek. Jön egy kis Sean Paul hamarosan, ez lesz a V.B. Burnen, de itt lesz majd a Backstreet Boys is, és hát mi mással, mint egy romantikus dallal, As Long As You Love Me. Király Viktor pedig indítja az órát, jön a szóló, én pedig hamarosan a napkérdését is felteszem, maradjanak!
2: Best FM!

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ma délután egy egészen könnyed témát hoztam. Picit visszautazunk a 90-es évekbe. Mik voltak azok a dolgok, amik a 90-es években teljesen természetesek voltak, ma pedig már nagyon hiányoznak az életünkből, vagy az is lehet, hogy a gyerekeink már el sem tudják képzelni, hogy mi is volt akkor. Szóval, hajrá 90-es évek! Szeretek nosztalgiázni azokban az időkben, vagy azokba az időkbe kicsit visszamenni, amikor általános iskolás voltam, alsó tagozatos és a legjobb bulik voltak, 20 forint volt az üdítő, és talán lehet, hogy 15-20 forint volt hasonlóképpen a lángos is. Na de menjünk vissza együtt, és hozzuk vissza azokat az időket, legalábbis pár perc erejéig, vagy egy délután erejéig. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek, és ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy jöhetnek azok a 90-es évek. Mellé pedig zenében is ezt hozom. Érkezik már is 91-ből a Dimples D és a Saka DJ a Best FM-en.

DJ, so listen what I'm saying.

0: Best FM a legjobb zenék, jó utat mindenkinek, és figyelem az M3-ason. Budapest felé ugyanis terelésképítés zajlik Gyöngyös térségében. A 75-ös és a 68-as kilométerek között jelen pillanatban is 5 kilométeres a torlódás. Egy kis teherautó ütközött autóval Nyíregyházán a 36-os főúton, a 47-es kilométernél a főút zárva, a forgalmat pedig helyben terelik el. Egy kamion szenvedett balesetet az 51-es főúton Dunaharaszti határában, a 16-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. 0620 55 55 155, én pedig itt készülök az üzeneteikre. Bármilyen információjuk van az utakról, megköszönöm, ha jelentkeznek vele. Nagyon jó utat, és ma is balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Hooligans és a Királylány. És jön majd a Rázmus is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Műszaki hiba okozhatta a Gripen balesetet, megtizedelte a gyümölcstermést a szélsőséges idő, fára zuhant le egy medve Denverben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kecskemétről indult a Szolnok mellett lezuhant Gripen vadászgép, a pilóta sikeresen katapultált, állapota stabil. Először a katonai bázis kórházában vizsgálták meg, majd megfigyelésre mentő helikopterrel szállították tovább. Györfi Mihály szolnoki polgármester közlése szerint műszaki hiba okozhatta a balesetet. A pilóta lakott területtől távol, honvédségi területre irányította a gépet, így a civil létesítményekben nem keletkezett kár. A baleset pontos okát vizsgálják. Sokan még mindig bejelentés nélkül alkalmaznak alkalmi munkásokat, figyelmeztet a NAV. Pedig a dolgozót minden esetben még a munkakezdés előtt kell bejelenteni. Ennek elmulasztásáért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, és az üzletet is bezárhatják. A bejelentés online, mobil alkalmazással vagy a 185-ös ingyenes telefonszámon is elvégezhető. Júliusban 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer alkalmi munkavállalót jelentett be. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról, különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta a rádiónknak a Páti Ferenc, a Fruitfab Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése.
1: Nem sikerült túl elegánsra egy fiatal medve landolása az amerikai Denverben. Az állat egy fán üldögélt, ezért a rendőröket és vadvédelmi szakembereket hívtak hozzá. Miközben megpróbálták megnyugtatni, átesett az ágak között és lezuhant, de szerencsére nem sérült meg. A másfél éves, mintegy 45 kilós medvét később biztonságos helyen szabadon engedték. A szakemberek szerint az aszály és a csökkenő táplálékforrások miatt egyre több medve merészkedik be a kolorádói városokba.

0: Ma alapvetően a napsütés viheti a főszerepet, de az ég nem maradt teljesen üres, fátyol és gomoly felhők is érkezhetnek. Az északi tájakon időnként vastagabb lehet a felhőzet, arrafelé egy-egy gyenge zápor sem kizárt. Délutára 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Holnap változékonyabb napra készülhetünk, főként a Dunántúlon záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Úgy tűnik, szerdán már csökkenhet a csapadékhajlam, csütörtökön pedig ismét naposabb, melegebb idő jöhet 29-34 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után is igazán isteni slágerek a 90-es évekből, és csak a legjobbak a 2000-es évekből. Én Majoros Rita vagyok, már hozom is a Rasmus dalát, ahogy már beharangoztam én az In the Shadows. Itt lesz majd a Pets and Small is, és a Feel Good, most pedig a Booty Love indítja a Boogie Tonight-tal ezt az órát. Szép délutánt mindenkinek!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Mik azok a 90-es évekből, amik manapság nagyon hiányoznak és nosztalgiával tölt el, hogyha rájuk gondolunk? Azt írja Kata, a videokazetták, és hogy tényleg mindig vissza kellett tekerni. Ez nálunk a családban egy szokás volt, mert ha nem tekerted vissza, akkor tudták legközelebb, hogy te voltál az utolsó, aki megnézte. Évi is írt, a TV újság, hogy leülünk, bekarikázzuk, mit akarunk megnézni a héten, és ha valamit lekésünk, akkor lekéstük, mert hogy nem lehetett felvenni, nem lehetett csak úgy visszanézni. Én ezt nagyon-nagyon szerettem. De jó volt! 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. És például a vasárnap délutáni ilyen matinék, vagy családi vígjátékok, mint az Örömapa, vagy a Jól áll neki a halál, bár mondjuk az inkább 18-as karikás volt annak idején, vagy mondjuk az Elvált nő klubja, a családi vakáció, én imádtam ezeket. Na de jöhetnek még a nosztalgikus gondolatok, mellé pedig a Rasmus és az In the Shadows a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak az utakon, úgyhogy megjöttem a legfrissebb útinfókkal. Azt kaptam, hogy az M3-oson még mindig fennakadás van, mert hogy Budapest felé terelésépítés zajlik a Gyöngyös térségében, méghozzá a 75-ös és a 68-as kilométerek között legalább 5 kilométeres a torlódás. Balaton-Györökbel területén egy furgon is, hogy autó ütközött a 71-es főúton a 193-as kilométernél, rendőrök irányítanak. 0620-55-55-155, ez továbbra is az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Árverésre bocsátják az egykori postát Szolnokon. 2 hektáron pusztított a tűz Szolnokon. Madáritatókat helyeztek ki a város több pontján. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Karcagon rendezték meg hétvégén a Magyarok Kenyere program megyei búza összeöntő és új kenyér ünnepét. A nagyszabású eseményen a helyi és környékbeli gazdák, szervezők, valamint a vendégek közösen ünnepelték a betakarítást és a magyar gazdatársadalom összetartozását. A rendezvény legfontosabb pillanata az volt, amikor a különböző helyekről érkezett gabonát egy közös edénybe öntötték. Ez a szimbolikus lépés jelképezte a gazdák egész éves kitartó munkáját és az összefogást. A búza összeöntését ünnepélyes búzaszentelés és áldás követte, amivel hálát adtak az idei termésért és a gazdatársadalom teljesítményéért. A megszentelt és megáldott új kenyér az életet, a munkát és a közösség erejét testesítette meg. Az ünnepség elismerések átadásával, kulturális előadásokkal, valamint egy hagyományos, jellegű ebéddel zárult, számolt be róla a Karcag TV. Leégett egy 80 négyzetméteres épület vasárnap hajnalban a Turkevei fürdő területén. A lángok egy büféként üzemelő, illetve strandfelszerelések tárolására használt faépületben csaptak fel, majd a

0: tart, ám egyes beltéri szolgáltatások átmenetileg nem érhetők el. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
1: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termés fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Egy ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
0: Árverésre bocsátotta a Magyar Posta a szolnoki Tallinn város részben található egykori szolgáltató helyét, írja az Új Néplap. Az ingatlan a benne lévő berendezésekkel együtt kerül kalapács alá, ami azt jelenti, hogy végleg elszállt a remény a postai szolgáltatások helyi újraindítására. A környéken élők, különösen az idősebb lakók sokáig bíztak abban, hogy legalább heti néhány órában újra kinyit az egység. A döntéshozók korábban tárgyaltak a működtetésről, ám a tulajdonos most eladásra kínálja az épületet. Az egykori szolgáltatóhely jó elhelyezkedése miatt ugyanakkor új funkciót kaphat a jövőben. A helyiek örülnének egy pékségnek vagy közösségi vendéglátóhelynek, de a környező beépítéshez igazodva akár társasház vagy más szolgáltatás is költözhet a helyére. Az ingatlan sorsáról az új tulajdonos tervei határoznak majd. Madáritatókat helyeztek ki Szolnok több parkjában a szolnoki faitatók közösségének tagjai, hogy a kánikulában a madarak is könnyebben szomjukat oldhassák. A speciálisan kialakított itatókat túlnyomó részt a helyi játszóterek közelében, az ivókutak szomszédságában telepítették az önkéntesek. Az alacsony tálkákba kavicsokat és köveket is tettek, amik segítségével a kisebb és nagyobb madarak egyaránt biztonságosan hozzáférhetnek a friss vízhez. A kezdeményezésre a városüzemeltetés is felhívta a figyelmet, és arra kérték közösségi oldalukon a lakosságot, hogy a parkokban járva ügyeljenek ezekre a kihelyezett tálakra. Ha valaki azt tapasztalja a játszótér környékén vagy a sétányok mentén, hogy kifogyott belőlük a víz, bátran töltse újra azokat az ivókutakból. A közös odafigyelés és gondolkodás nagy segítséget jelent a városi madárállomány védelmében a hőség idején. Az asszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A Közép-Tisza vidéki horgászegyesületek szövetsége nyáron több alkalommal végzett halmentést az ártéri horgásztó vízterületén, ahonnan több száz kilogrammnyi példányt juttattak vissza a Tisza folyó szolnoki szakaszára. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehálászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
0: Megfékezték a lángokat a tűzoltók Szolnokon, ahol kigyulladt a gazos, nádas terület a Bányász utca közelében. A száraz ajnövényzetben dühöngő tűz gyorsan terjedt, ami már a szomszédos lakóházakat is közvetlenül veszélyeztette. A helyszínre nagy erőkkel érkező szolnoki és ceglédi hivatásos tűzoltók hat vízsugárral láttak munkához, hogy meg

0: akadályozzák a lángok tovább terjedését. A tűzesetben senki nem sérült meg, ám a leégett terület nagysága így is elérte a 2 hektárt. Megszerezte első győzelmét a másodosztályú labdarúgó bajnokságban a Karcagi SC csapata. A megyei együttes az 5. fordulóban a fővárosban lépett pályára, a BVSC Zugló otthonában. Bár a házigazdák már a 2. percben vezetéshez jutottak, a vendégek gyorsan rendezni tudták a soraikat. A karcagiak még az első játékrész derekán egyenlítettek Könyves Norbert góljával, így döntetlennel vonultak pihenőre a felek. A fordulást követően a Jász-Nagykun-Szolnok megyei alakulat teljesen átvette a mérkőzés irányítását, és Kovalovszky Máté szabad rúgásból szerzett találatával megfordította a találkozót. Nem sokkal később László Dávid fejjel növelte az előnyt, majd a hajrában Könyves Norbert újabb gólja végleg eldöntötte a 3 pont sorsát. A karcagi együttes fegyelmezett és hatékony játékkal magabiztos 4-1-es győzelmet aratott. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 30-33, az éjjeli minimum 15 fok lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kelmes hetet, kellemes hétfő délután, a Szolnoki stúdióban már Fodor Attila. József Nádor 1842-ben ezen a napon helyezi el a Széchenyi Lánchíd alapkövét. Ekkor születe Pap Rita énekesnő, illetve Steve Guttenberg színész is. Néjóval indítjuk a hetet a Sexy Love-val.
2: 102.4 West

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Ez karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

nyár utolsó hetére visszatérnek a 30 fok feletti maximumok szinte mindenhol, és pénteken akár tetőzhet is majd a forróság 35 fok körüli maximummal. 102.4 Best FM a legjobb zenék. A holnapi napon a térségben napos idő várható, délnyugat felől viszont egyre több felé fogják felhők megzavarni a napsütést. A Dunántúlon és a középső országrészben várhatók majd helyenként záporok, zivatarok. Este felé már térségünkben is előfordulhatnak zivatargócok. A keleti-délkeleti szél fog megélénkülni, 31 fok lehet majd kora délután a csúcs. Szerdán a Dunántúlon és térségünkben ködös párás lehet majd a reggel, napközben változóan felhős napos idő lesz, csak elszórtan alakulnak ki majd záporok. A friss hajnalt követően, ami úgy 16 fok körül alakul majd, napközben 31-33 fok valószínű. Itt a 102.4 Best FM-en ezúttal Chas és Eddie és a Wooden Lie to You a 90-es évekből.

102.4 Best FM, a legjobb zenék és programajánlatok. Vakáció mozi a Tiszapart moziban, holnap 16-15-től a Moxi Cica nagy utazása filmmel. A szónoknapi rendezvények csütörtöktől kezdődnek, a város több pontján, a Hiltéren és a Kossuth téren forgataggal és koncertekkel. Pénteken délután 17:30-tól kezdődik a szolnoki katona zenekari találkozó a tiszai hajósok terén. Szombaton a Hilt téren 9 órától városnéző kisvonattal is lehet utazni, 9 órakor indul majd a civil kavalkád is, lesz Agóra játszóház, a Magyar Vagon vasúti jármű történeti kiállítás mellett pedig Agóra játékplac is. Az Agóra színpadon a programok 10 órakor kezdődnek, 18-15-kor kezdődik a Smart zenekar Máté Péter este Dósa Mátyással és Harna Péterrel. A Quintet zenekar 20-30-tól lép a színpadra, de lesz Latin Fever Dance este 10-től. A Damjanich János Múzeum is 9 órától várja a látogatókat ezen a napon. A Versegi Ferenc könyvtárban a programok 10 órától indulnak. Nyílt nap lesz a szolnoki járműjavítóban 10 órától, és lesz reptárpiknik is ezen a napon. A MÁV Rail Tours 424-es sorozatú Bivaj vontatta nosztalgia vonata pedig valamivel 3.4.11 előtt érkezik a szolnoki vasútállomás első vágányára. A szerelvény majd kilátogat a reptárba is. Tiszaőrsi paccal piknik ezen a hétvégén, pénteken és szombaton. Pénteken már fellép a Match Boys, az Edda Tribute és a Zaporozsec, szombaton Postás Józsi, a The Best Company, az S Company, a Quintet, a Zorál, Lotfi Begi és a Kontárok is színpadra lépnek. Nyázzáró utcazenei fesztivált tartanak Jászberény több pontján ezen a szombaton. A Divák és én Horányi Júli koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban látható szombaton. Koncz Zsuzsa koncert Szolnokon az Abanovákban augusztus 31-én, hétfőn 19 órától. Városnap lesz Tápió Szelén a Népkertben szeptember 5-én 13 órától. 15 órától fellép majd a Vadvirág zenekar, később Sihel Feri, majd Gitano, de lesz Kowalski meg a Vega koncert is. A 102.4 Best FM-en most Kosin és a Catch.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között korlátozások mellett lehet autózni. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-ason, a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Az M5-ösön is zajlik a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. Cegléd és Nagykáta között karbantartást végeznek, ugyancsak karbantartást végeznek Fegyverneknél. Tápió szelén a Rákóczi úton útszűkületre kell számítani. A 4601-es nagykőrösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Közmépítési munkálatokat végeznek Kőrös Tetétlen belterületén. Püspökladány és Báránd között, illetve Báránd és Földes között is korlátozások vannak még érvényben. Útépítéssel kapcsolatos korlátozásra kell számítani Jászalsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 3217-esen Tomoly Monostorra felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendőd és Dívaványa között a 4231-esen karbantartást végeznek. Öcsödnél is karbantartást végeznek a 4627-esen. Abátszalók és Tiszadels között aszfaltoznak. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszóboszló között félpályás lezárásra lehet számítani több ponton is. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszög felé a 3224-esen. A Spice Girls folytatja a hétfőt most a Viva Forever-rel a 102.4 Best FM-en.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Árverésre bocsátják az egykori postát Szolnokon. 2 hektáron pusztított a tűz Szolnokon. Madáritatókat helyeztek ki a város több pontján. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Karcagon rendezték meg hétvégén a Magyarok Kenyere program megyei búza összeöntő és új kenyér ünnepét. A nagyszabású eseményen a helyi és környékbeli gazdák, szervezők, valamint a vendégek közösen ünnepelték a betakarítást és a magyar gazdatársadalom összetartozását. A rendezvény legfontosabb pillanata az volt, amikor a különböző helyekről érkezett gabonát egy közös edénybe öntötték. Ez a szimbolikus lépés jelképezte a gazdák egész éves kitartó munkáját és az összefogást. A búza összeöntését ünnepélyes búza szentelés és áldás követte, amivel hálát adtak az idei termésért és a gazdatársadalom teljesítményéért. A megszentelt és megáldott új kenyér az életet, a munkát és a közösség erejét testesítette meg. Az ünnepség elismerések átadásával, kulturális előadásokkal, valamint egy hagyományos, jellegű ebéddel zárult, számolt be róla a Karcag TV. Leégett egy 80 négyzetméteres épület vasárnap hajnalban a Turkevei fürdő területén. A lángok egy büféként üzemelő, illetve strandfelszerelések tárolására használt faépületben csaptak fel, majd a tűz a fürdő főépületére is átterjedt, ahol a nagy hő miatt ablakok törtek be, és a szigetelés is megsérült. A karcagi, a mezőtúri, a kisújszállási és turkevei tűzoltók a katasztrófa védelem irányítására 4 vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az elsődleges adatok alapján elektromos meghibásodás okozhatta a tüzet. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. A szoljon.hu információi szerint a létesítmény a tűzeset ellenére továbbra is nyitva tart, ám egyes beltéri szolgáltatások átmenetileg nem érhetők el. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: Árverésre bocsátotta a Magyar Posta a szolnoki Tallinn városrészben található egykori szolgáltató helyét, írja az Új Néplap. Az ingatlan a benne lévő berendezésekkel együtt kerül kalapács alá, ami azt jelenti, hogy végleg elszállt a remény a postai szolgáltatások helyi újraindítására. A környéken élők, különösen az idősebb lakók sokáig bíztak abban, hogy legalább heti néhány órában újra kinyit az egység. A döntéshozók korábban tárgyaltak a működtetésről, ám a tulajdonos most eladásra kínálja az épületet. Az egykori szolgáltatóhely jó elhelyezkedése miatt ugyanakkor új funkciót kaphat a jövőben. A helyiek örülnének egy pékségnek vagy közösségi vendéglátóhelynek, de a környező beépítéshez igazodva akár társasház vagy más szolgáltatás is költözhet a helyére. Az ingatlan sorsáról az új tulajdonos tervei határoznak majd. Madáritatókat helyeztek ki Szolnok több parkjában a szolnoki faitatók közösségének tagjai, hogy a kánikulában a madarak is könnyebben szomjukat oldhassák. A speciálisan kialakított itatókat túlnyomó részt a helyi játszóterek közelében, az ivókutak szomszédságában telepítették az önkéntesek. Az alacsony tálkákba kavicsokat és köveket is tettek, amik segítségével a kis

0: kisebb és nagyobb madarak egyaránt biztonságosan hozzáférhetnek a friss vízhez. A kezdeményezésre a városüzemeltetés is felhívta a figyelmet, és arra kérték közösségi oldalukon a lakosságot, hogy a parkokban járva ügyeljenek ezekre a kihelyezett tálakra. Ha valaki azt tapasztalja a játszótér környékén vagy a sétányok mentén, hogy kifogyott belőlük a víz, bátran töltse újra azokat az ivókutakból. A közös odafigyelés és gondolkodás nagy segítséget jelent a városi madárállomány védelmében a hőség idején. Az asszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A Közép-Tisza vidéki horgászegyesületek szövetsége nyáron több alkalommal végzett halmentést az ártéri horgásztó vízterületén, ahonnan több száz kilogramnyi példányt juttattak vissza a Tisza folyó szolnoki szakaszára. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
1: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehálászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
0: Megfékezték a lángokat a tűzoltók Szolnokon, ahol kigyulladt a gazos, nádas terület a Bányász utca közelében. A száraz aljnövényzetben dühöngő tűz gyorsan terjedt, ami már a szomszédos lakóházakat is közvetlenül veszélyeztette. A helyszínre nagy erőkkel érkező szolnoki és ceglédi hivatásos tűzoltók hat vízsugárral láttak munkához, hogy megakadályozzák a lángok tovább terjedését. A tűzesetben senki nem sérült meg, ám a leégett terület nagysága így is elérte a 2 hektárt. Megszerezte első győzelmét a másodosztályú labdarúgó bajnokságban a Karcagi SC csapata. A megyei együttes az 5. fordulóban a fővárosban lépett pályára, a BVSC Zugló otthonában. Bár a házigazdák már a 2. percben vezetéshez jutottak, a vendégek gyorsan rendezni tudták a soraikat. A karcagiak még az első játékrész derekán egyenlítettek Könyves Norbert góljával, így döntetlennel vonultak pihenőre a felek. A fordulást követően a Jász-Nagykun-Szolnok megyei alakulat teljesen átvette a mérkőzés irányítását, és Kovalovszki Máté szabad rúgásból szerzett találatával megfordította a találkozót. Nem sokkal később László Dávid fejjel növelte az előnyt, majd a hajrában Könyves Norbert újabb gólja végleg eldöntötte a 3 pont sorsát. A karcagi együttes fegyelmezett és hatékony játékkal magabiztos 4-1-es győzelmet aratott. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 30-33, az éjjeli minimum 15 fok lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A szolnoki stúdióban pedig Fodor Attila, ma van a szülinapja Colin Angusnak, a Shamanből, Alan Walker zenész producernek és Jean-Michel Jarre-nak, aki ráadásul 1993-ban ezekben a napokban a Népstadionban adott koncertet. Kelly Clarkson folytatja ezt a remek délutánt, Since You Begone.
3: 102.4 West FM.

A nyár utolsó hetére visszatérnek a 30 fok feletti maximumok szinte mindenhol, és pénteken akár tetőzhet is majd a forróság 35 fok körüli maximummal. 102.4 Best FM a legjobb zenék. A holnapi napon a térségben napos idő várható, délnyugat felől viszont egyre több felé fogják felhők megzavarni a napsütést. A Dunántúlon és a középső országrészben várhatók majd helyenként záporok, zivatarok. Este felé már térségünkben is előfordulhatnak zivatargócok. A keleti, délkeleti szél fog megélénkülni. 31 fok lehet majd kora délután a csúcs. Szerdán a Dunántúlon és térségünkben ködös párás lehet majd a reggel. Napközben változóan felhős napos idő lesz, csak elszórtan alakulnak ki majd záporok. A friss hajnalt követően, ami úgy 16 fok körül alakul majd, napközben 31-33 fok valószínű. Fatboy Slim és a Press You a legjobb zenék között most a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok. Vakáció mozi a Tiszapart moziban, holnap 16-15-től a Moxi Cica nagyutazása filmmel. A szónoknapi rendezvények csütörtöktől kezdődnek, a város több pontján, a Hiltéren és a Kossuth téren forgataggal és koncertekkel, pénteken délután 17:30-tól kezdődik a szolnoki katona zenekari találkozó a tiszai hajósok terén. Szombaton a Hilt téren 9 órától városnéző kisvonattal is lehet utazni, 9 órakor indul majd a civil kavalkád is, lesz Agóra játszóház, a Magyar Vagon vasúti jármű történeti kiállítás mellett pedig Agóra játékplac is. Az Agóra színpadon a programok 10 órakor kezdődnek, 18-15-kor kezdődik a Smart zenekar Máté Péter este Dósa Mátyással és Harna Péterrel. A Quintet zenekar 20-30-tól lép a színpadra, de lesz Latin Fever Dance este 10-től. A Damjanich János Múzeum is 9 órától várja a látogatókat ezen a napon. A Versegi Ferenc könyvtárban a programok 10 órától indulnak. Nyílt nap lesz a szolnoki járműjavítóban 10 órától, és lesz reptárpiknik is ezen a napon. A MÁV Rail Tours 424-es sorozatú Bivaj vontatta nosztalgia vonata pedig valamivel 3.4.11 előtt érkezik a szolnoki vasútállomás első vágányára. A szerelvény majd kilátogat a reptárba is. Tiszaőrsi paccal piknik ezen a hétvégén, pénteken és szombaton. Pénteken már fellép a Match Boys, az Edda Tribute és a Zaporozsec, szombaton Postás Józsi, a The Best Company, az Ash Company, a Quintet, a Zorál, Lotfi Begi és a Kontárok is színpadra lépnek. Nyázzáró utcazenei fesztivált tartanak Jászberény több pontján ezen a szombaton. A Divák és én Horányi Juli koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban látható szombaton. Koncz Zsuzsa koncert Szolnokon az Abanovákban augusztus 31-én, hétfőn 19 órától. Városnap lesz Tápió Szelén a Népkertben szeptember 5-én 13 órától. 15 órától fellép majd a Vadvirág zenekar, később Sihel Feri, majd Gitano, de lesz Kowalski meg a Vega koncert is. Mi játsszuk a legjobb zenéket, éppen most Rácz Gergő dalát Csak állj mellém.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között korlátozások mellett lehet autózni. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-ason, a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Az M5-ösön is zajlik a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. Cegléd és Nagykáta között karbantartást végeznek, ugyancsak karbantartást végeznek Fegyverneknél. Tápió szelén a Rákóczi úton útszűkületre kell számítani. A 4601-es nagykőrösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Közmépítési munkálatokat végeznek Körös tetétlen belterületén. Püspökladány és Báránd között, illetve Báránd és Földes között is korlátozások vannak még érvényben. Útépítéssel kapcsolatos korlátozásra kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 3217-esen Tomoly-Monostorra felé útépítés miatt van korlátozás. Gyoma-Endrőd és Dívaványa között a 4231-esen karbantartást végeznek. Öcsödnél is karbantartást végeznek a 4627-esen. Abátszalók és Tiszadels között aszfaltoznak. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszóboszló között félpályás lezárásra lehet számítani több ponton is. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszög felé a 3224-esen. Eredetileg Ha lemegy a nap volt a címe a dalnak, amit Orsi énekelt most Dr. Béres és Király Viktor hozza a feldolgozást a dalból a 102.4 Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át,

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: Reklámot hallott.

0: közösen ünnepelték a betakarítást és a magyar gazdatársadalom összetartozását. A rendezvény legfontosabb pillanata az volt, amikor a különböző helyekről érkezett gabonát egy közös edénybe öntötték. Ez a szimbolikus lépés jelképezte a gazdák egész éves kitartó munkáját és az összefogást. A búza összeöntését ünnepélyes búza szentelés és áldás követte, amivel hálát adtak az idei termésért és a gazdatársadalom teljesítményéért. A megszentelt és megáldott új kenyér az életet, a munkát és a közösség erejét testesítette meg. Az ünnepség elismerések átadásával, kulturális előadásokkal, valamint egy hagyományos, tájjellegű ebéddel zárult, számolt be róla a Karcag TV. Leégett egy 80 négyzetméteres épület vasárnap hajnalban a Turkevei fürdő területén. A lángok egy büféként üzemelő, illetve strandfelszerelések tárolására használt faépületben csaptak fel, majd a tűz a fürdő főépületére is átterjedt, ahol a nagy hő miatt ablakok törtek be, és a szigetelés is megsérült. A karcagi, a mezőtúri, a kisújszállási és turkevei tűzoltók a katasztrófa védelem irányítása négy vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az elsődleges adatok alapján elektromos meghibásodás okozhatta a tüzet. Személysérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. A szoljon.hu információi szerint a létesítmény a tűzeset ellenére továbbra is nyitva tart, ám egyes beltéri szolgáltatások átmenetileg nem érhetők el. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
1: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Egy ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
0: Árverésre bocsátotta a Magyar Posta a szolnoki Tallinn városrészben található egykori szolgáltató helyét, írja az Új Néplap. Az ingatlan a benne lévő berendezésekkel együtt kerül kalapács alá, ami azt jelenti, hogy végleg elszállt a remény a postai szolgáltatások helyi újraindítására. A környéken élők, különösen az idősebb lakók sokáig bíztak abban, hogy legalább heti néhány órában újra kinyit az egység. A döntéshozók korábban tárgyaltak a működtetésről, ám a tulajdonos most eladásra kínálja az épületet. Az egykori szolgáltatóhely jó elhelyezkedése miatt ugyanakkor új funkciót kaphat a jövőben. A helyiek örülnének egy pékségnek vagy közösségi vendéglátóhelynek, de a környező beépítéshez igazodva akár társasház vagy más szolgáltatás is költözhet a helyére. Az ingatlan sorsáról az új tulajdonos tervei határoznak majd. Madáritatókat helyeztek ki Szolnok több parkjában a szolnoki faitatók közösségének tagjai, hogy a kánikulában a madarak is könnyebben szomjukat oldhassák. A speciálisan kialakított itatókat túlnyomó részt a helyi játszóterek közelében, az ivókutak szomszédságában telepítették az önkéntesek. Az alacsony tálkákba kavicsokat és köveket is tettek, amik segítségével a kisebb és nagyobb madarak egyaránt biztonságosan hozzáférhetnek a friss vízhez. A kezdeményezésre a városüzemeltetés is felhívta a figyelmet, és arra kérték közösségi oldalukon a lakosságot, hogy a parkokban járva ügyeljenek ezekre a kihelyezett tálakra. Ha valaki azt tapasztalja a játszótér környékén vagy a sétányok mentén, hogy kifogyott belőlük a víz, bátran töltse újra azokat az ivókutakból. A közös odafigyelés és gondolkodás nagy segítséget jelent a városi madárállomány védelmében a hős

0: költség idején. Az asszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A Közép-Tisza vidéki horgászegyesületek szövetsége nyáron több alkalommal végzett halmentést az ártéri horgásztó vízterületén, ahonnan több száz kilogramnyi példányt juttattak vissza a Tisza folyó szolnoki szakaszára. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
1: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehalászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
0: Megfékezték a lángokat a tűzoltók Szolnokon, ahol kigyulladt a gazos, nádas terület a Bányász utca közelében. A száraz aljnövényzetben dühöngő tűz gyorsan terjedt, ami már a szomszédos lakóházakat is közvetlenül veszélyeztette. A helyszínre nagy erőkkel érkező szolnoki és ceglédi hivatásos tűzoltók hat vízsugárral láttak munkához, hogy megakadályozzák a lángok tovább terjedését. A tűzesetben senki nem sérült meg, ám a leégett terület nagysága így is elérte a 2 hektárt. Megszerezte első győzelmét a másodosztályú labdarúgó bajnokságban a Karcagi SC csapata. A megyei együttes az 5. fordulóban a fővárosban lépett pályára, a BVSC Zugló otthonában. Bár a házigazdák már a 2. percben vezetéshez jutottak, a vendégek gyorsan rendezni tudták a soraikat. A karcagiak még az első játékrész derekán egyenlítettek Könyves Norbert góljával, így döntetlennel vonultak pihenőre a felek. A fordulást követően a Jász-Nagykun-Szolnok megyei alakulat teljesen átvette a mérkőzés irányítását, és Kovalovszki Máté szabadrúgásból szerzett találatával megfordította a találkozót. Nem sokkal később László Dávid fejjel növelte az előnyt, majd a hajrában Könyves Norbert újabb gólja végleg eldöntötte a 3 pont sorsát. A karcagi együttes fegyelmezett és hatékony játékkal magabiztos 4-1-es győzelmet aratott. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 30-33, az éjjeli minimum 15 fok lehet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A mikrofon mögött pedig Fodor Attila 1985-ben ilyenkor a Visszajövőbe film zenéje The Power of Love vezeti az amerikai listát a Huey Lewis and the News-tól. 91-ben ugyanitt Bryan Adams a Robin Hood zenével az első az Everything I Do It For You-val. Most azonban a Madhouse következik Like a Prayer.
3: 102.4 Best

utolsó hetére visszatérnek a 30 fok feletti maximumok szinte mindenhol, és pénteken akár tetőzhet is majd a forróság 35 fok körüli maximummal. 102.4 Best FM a legjobb zenék. A holnapi napon a térségben napos idő várható, délnyugat felől viszont egyre több felé fogják felhők megzavarni a napsütést. A Dunántúlon és a középső országrészben várhatók majd helyenként záporok, zivatarok. Este felé már térségünkben is előfordulhatnak zivatargócok. A keleti, délkeleti szél fog megélénkülni, 31 fok lehet majd kora délután a csúcs. Szerdán a Dunántúlon és térségünkben ködös párás lehet majd a reggel, napközben változóan felhős napos idő lesz, csak elszórtan alakulnak ki majd záporok. A friss hajnalt követően, ami úgy 16 fok körül alakul majd, napközben 31-33 fok valószínű. Filmzene is volt ez a ballada, az All for One és az I Swear a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM, a legjobb zenék és programajánlatok. Vakáció mozi a Tiszapart moziban, holnap 16-15-től a Moxi Cica nagy utazása filmmel. A szónoknapi rendezvények csütörtöktől kezdődnek, a város több pontján, a Hiltéren és a Kossuth téren forgataggal és koncertekkel. Pénteken délután 17:30-tól kezdődik a szolnoki katona zenekari találkozó a Tiszai hajósok terén. Szombaton a Hilt téren 9 órától városnéző kisvonattal is lehet utazni, 9 órakor indul majd a civil kavalkád is, lesz Agúra játszóház, a Magyar Vagon vasúti jármű történeti kiállítás mellett pedig Agúra játékplac is. Az Agúra színpadon a programok 10 órakor kezdődnek, 18-15-kor kezdődik a Smart zenekar Máté Péter este Dósa Mátyással és Harna Péterrel. A Quintet zenekar 20-30-tól lép a színpadra, de lesz Latin Fever Dance este 10-től. A Damjanich János Múzeum is 9 órától várja a látogatókat ezen a napon. A Versegi Ferenc könyvtárban a programok 10 órától indulnak. Nyílt nap lesz a szolnoki járműjavítóban 10 órától, és lesz reptárpiknik is ezen a napon. A MÁV Rail Tours 424-es sorozatú Bivaj vontatta nosztalgia vonata pedig valamivel 3.4.11 előtt érkezik a szolnoki vasútállomás első vágányára. A szerelvény majd kilátogat a reptárba is. Tiszaőrsi paccal piknik ezen a hétvégén, pénteken és szombaton. Pénteken már fellép a Match Boys, az Edda Tribute és a Zaporozsec, szombaton Postás Józsi, a The Best Company, az Ash Company, a Quintet, a Zorál, Lotfi Begi és a Kontárok is színpadra lépnek. Nyázzáró utcazenei fesztivált tartanak Jászberény több pontján ezen a szombaton. A Divák és én Horányi Juli koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban látható szombaton. Koncz Zsuzsa koncert Szolnokon az Abanovákban augusztus 31-én, hétfőn 19 órától. Városnap lesz Tápió Szelén a Népkertben szeptember 5-én 13 órától. 15 órától fellép majd a Vadvirág zenekar, később Sihel Feri, majd Gitano, de lesz Kowalski meg a Vega koncert is. Nelly Furtado egyik első sikerével folytatjuk, szól az I'm Like a Bird a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között korlátozások mellett lehet autózni. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-ason, a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Az M5-ösön is zajlik a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. Cegléd és Nagykelta között karbantartást végeznek, ugyancsak karbantartást végeznek fegyverneknél. Tápió szerint a Rákóczi úton útszűkületre kell számítani. A 4601-es nagykőrösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Közmépítési munkálatokat végeznek Kőrös Tetétlen belterületén. Püspökladány és Báránd között, illetve Báránd és Földes között is korlátozások vannak még érvényben. Útépítéssel kapcsolatos korlátozásra kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 3217-esen Tomoly Monostorra felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendrőd és Dívaványa között a 4231-esen karbantartást végeznek. Öcsödnél is karbantartást végeznek a 4627-esen. Abátszalók és Tiszadels között aszfaltoznak. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárásra lehet számítani több ponton is. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszög felé a 3224-esen. Áser és Aja a folytatásban. Fodor Attila vagyok, én most tolom a bicajt, passzolom a mikrofont. Best FM-es hétfő délutánt a

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. But come on. Hey Martinez, you ready girl? Come on. Let's do this.

0: hírek a Best FM-en.
1: Gyakorlat közben érte baleset a Gripent. Szennyezett olívaolaj kerül le a polcokról, AI-jal segítik az erdőtüzek elleni harcot a szomszédban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Vizsgálják, hogy mi okozta a szolnoki Gripen balesetet. A vadászgép egy másik repülővel párban éppen gyakorlatozott, szimulált légi harcot vívtak egymással. A feladat végén hibajelzés érkezett a vezérgép fedélzetéről, emiatt landolni kellett a Gripennel, a leszállást követően pedig katapultált a pilóta. Amíg ki nem derül, mi okozta a katasztrófát, felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését, a szolgálati feladataikat a készenléti gépek látják el. A honvédelmi miniszter közölte, Svédországból is érkeznek szakértők, hogy segítsék a vizsgálatokat. Ruszin Szendi Romulus közölte, a pilóták és a tűzoltók felkészültségének köszönhető, hogy nem lett nagyobb baj. Műtétre szorul a balesetet szenvedett Gripen pilótája. A tiszt katapultált, miután letette a vadászgépet. Az Észak-Pesti Centrum Kórház közlése szerint jól van a pilóta, de a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, ezért meg kell műteni. A beavatkozást várhatóan holnap végzik el. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a polcokról a forgalmazó. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy az érintett Olitalia és Noi Voi márkájú 5 literes kiszerelésű törköly olívaolajakban határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettséget mértek. Az egészségre káros anyag feltehetően gépek kenőanyagaiból, feldolgozás során vagy csomagoló anyagokból kerülhetett a termékbe. Azt kérik, hogy az érintett ételeket ne fogyasszák el. Ötvár megye 63 településen gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodabaújzemplénben földi permetezést végeznek az esti éjszakai órákban. Az aszály miatt nagyobb szúnyogtenyészőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék viszont kedvezhet az inváziós fajoknak. Ezeknek már a virágalátétekben, hordókban vagy a locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. Mesterséges intelligenciával működő kamerákat vetnek be az erdőtüzek ellen Horvátországban. A tűz korai észlelését segíti a rendszer. Most 50 új kamerát szereltek fel 25 helyszínen, főképp természetvédelmi területeken. Nagy rész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Fly with me to the sun.

0: éppen hip-hopról és R&B-ről van szó. Hétfőnként a House klasszikusokból válogatunk, úgyhogy eljött a Classic House 120 percének ideje. 6-től 7-ig én White Boy, 7-től hétfői Residential Lower Krisztián a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
1: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Gondolom a nyári szünet miatt van, hogy mindenki nagyon ráér, és mindenki tudja végtelenítve hallgatni a mixeimet a Mixcloud profilomon, aminek egyrészt nagyon örülök, másrészt hát csak magamnak csinálom a bajt, ugye, mert mindig azt mondom, hogy ha mindegyik mixen van 100 meghallgatás, akkor jön a következő 5-ös adag, és az 1-2 héttel ezelőtt feltöltött 5-ös adag mindegyiken már van bőven 100, sőt van, amint 200-300 meghallgatás is, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm egyrészt, másrészt akkor megint nálam patog a labda, rajta van a sor, hogy megint 5-öt feltöltsek. Amíg ezt megcsinálom, addig ezt az oda feltöltött 155-öt még pörgessétek, hallgassátok bátran, mixcloud.com per DJ Whiteboy, a mixek mellett pedig természetesen ott vannak a tracklisták is. We don't take shit.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en, a Night Shift-ben szólnak, a lemezjátszóknál. Whiteboy.
1: Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profi alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzenhettek nekünk.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez House a Night Shift.
2: Első felvonás megvolt, úgyhogy egy picike szünet. Klauer Krisztián, amiközben helyet cserélünk. És aztán még egy órán keresztül, ha már ennél a színházos hasonlatnál maradtunk, akkor a színpadra hozzuk a legnagyobb klubhimnuszokat. Szóval House Classic még egy órán keresztül 7-től 8-ig, köszönhetően hétfői rezidensünknek, Klauer Krisztiánnak. Nem sokára innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vizsgálják a szolnoki Gripen baleset okát. Komoly büntetés lehet, ha nem jelentik be az alkalmi munkavállalót. Erőszakosabbak a műkincsrablók. Villányi Eszter vagyok. Vizsgálják, hogy mi okozta a szolnoki Gripen balesetet. A vadászgép egy másik repülővel párban éppen gyakorlatozott, szimulált légiharcot vívtak egymással. A feladat végén hibajelzés érkezett a vezérgép fedélzetéről, emiatt landolnia kellett a pilótának, majd katapultált. A manőver során gerincsérülést szenvedett, műteni kell, de az állapota stabil, közölte az Észak-Pesti Centrum Kórház. Amíg ki nem derül, mi okozta a katasztrófát, felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését, a szolgálati feladataikat a készenléti gépek ellátják. Kétnapos rendkívüli ülés tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők csütörtökön a média tanács vezetőit jelölő bizottság létrehozásáról dönthetnek, majd szakképzési és igazságügyi törvénymódosításokat vitathatnak meg. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Az augusztus utolsó napjára tervezett

0: Európában. Az európai jelentése szerint pörölyt, robbanóanyagot és lőfegyvert is gyakrabban használnak a múzeumfosztogatók. A hagyományos elkövetők mellett már olyanok is vannak, akik a közösségi médiában toboroznak alkalmi tolvajokat. A célpontok leginkább nemes fémekből és drága kövekből készült, könnyen értékesíthető tárgyak. Összeütközött két kisrepülő Alsó-Ausztriában. Mindkét gép lezuhant és kigyulladt, a pilóták életüket vesztették. A repülőkön feltehetően más nem tartózkodott. A baleset egy polgári reptér közelében történt, de egyelőre nem tudni, hogyan kerülhetett egymás útjába a két gép. A hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit. Nagyrészt derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első fele. Nem talált bajt a fogyasztóvédelem a vizsgált tanszereknél. Hővédelmet kapnak a sorompók. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma kapják meg a rászoruló családok a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás első felét. Az 50 ezer forintot a családi pótléktól külön utalja vagy kézbesíti a Magyar Államkincstár. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint, és a már meglévő nyilvántartások alapján automatikusan jár, ezért külön kérelmet nem kell benyújtani. A második ugyancsak 50 ezer forintos részletet novemberben iskoláztatásra fordítható utalványként kapják meg a jogosultak. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Hővédőbe vonatta lóvja sorompóit a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis épületekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései működnek. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal is csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban hibásodnak meg a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. Letartóztatták a balatoni ámokfutót. A férfi kábítószer hatása alatt menekült, miután egy motoros rendőr igazoltatta Tihanynál a

0: kép természetvédelmi területeken. Nagyrészt derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, tessék csillagokat bámulni, amíg lehet. Ma este még lehet, holnaptól aztán felhő, felhő, felhő, reggel is és este is, ameddig a szem ellát. Hát a felhőktől nem nagyon fogunk ellátni túlságosan messzire. Mi most nem nézni, hanem hallgatni fogjuk a csillagokat, köszönhetően a szénpérednek. Jön a Stars itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Műteni kell a Gripen pilótáját. 60-nál több településen írtják a vérszívókat. Olívaolajaknál talált hibát a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Gyakorlat közben történt a szolnoki Gripen baleset. A vadászgép egy másik repülőgéppel szimulált légiharcot vívott éppen, amikor hibajelzést kapott. Ezért megkezdte a landolást, a leszállás után a pilóta katapultált. A fedélzeten rakéta és gépágyú lőszer is volt, a pilóta felkészültségének és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj, mondta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Amíg ki nem derül, mi okozta a katasztrófát, felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését, addig a készenléti gépek látják el szolgálati feladataikat. A pilótát meg kell műteni, az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház közölte, hogy gerinc sérülést szenvedett a tiszt, de az állapota jó. A beavatkozást várhatóan holnap végzik el. Öt vármegye 63 településen gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodabaúj-Zemplénben földi permetezést végeznek az esti éjszakai órákban. Az aszály miatt nagyobb szúnyogtenyésztőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék viszont kedvezhet.

0: telepedett a termékbe. Azt kérik, hogy az érintett tételeket ne fogyasszák el. Német kórházból elvitt beteg csecsemőt találtak a magyar rendőrök. A kisbabát engedély nélkül vitték el az egészségügyi intézményből, emiatt körözést adtak ki a német hatóságok. A csecsemőt az M43-as autópálya egyik pihenőjénél feltartóztatott kocsiban találták meg a csongrád-csanádi rendőrök. A babát a mentők segítségével stabil állapotban vitték kórházba, ahol megkapta a szükséges orvosi ellátást. Nagy rész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Montel Jordan, this is how we do it. Faithless Insomnia, M&S presents The Girl Next Door és a Sussol Nugget, illetve Black Eyed Peas, Where is the Love. Ezeket az előadókat és ezeket a dalokat kínálom a következő órára 9 és 10 óra között itt a Best and Basement Jacks Good Luck. Ezzel pedig indulunk már is.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

Spotify-on a legjobb zenék. Igen, ez a fét lesz, már nem az a fét lesz, mint ami Maxi Jazz-zel volt. De így is nagyon jók. Így is nagyon szeretjük őket. Szóval, hogyha úgy gondolják, akkor ugyanúgy, mint eddig, jöhetnek nyugodtan egy-két évente. Szigetre, önálló koncerttel, bármely más fesztiválra. Várjuk őket szeretettel. Az Insomnia a legnagyobb. Érkezik itt a Besten a legjobb zenék között. Deep in the bosom of the gentle night is when I search for the light. Pick up my pen and start to write. I struggle to fight.

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Nagyon gyorsan elhadartam az időjárással kapcsolatos infokat, azért mondok egy picit pontosabbat és részletesebbet a holnapi napra vonatkozólag. Szóval 30 napos nappali maximumra lehet számítani, ami nem olyan rossz, az már egy picit kellemetlenebb, hogy zátorokra és zivatarokra is kell számítani holnap országszerte mindenfelé.

Best FM a legjobb zenék, 3-ból 3 a harmadikról, hogy ez pontosan mit is jelent. Hát kereken 20 évvel ezelőtt jelent meg Nelly Furtado harmadik nagy lemeze, a Loose, amelyről az első 3 kislemez kivétel nélkül felkerült az amerikai kislemezlista élére, és ott hetekig letaszíthatatlanok voltak. Nem csak a Promiscuous, nem csak a Man Eater, de a most érkező Say It Right is. Jön Nelly Furtado itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az iskolakezdési támogatás első része már a rászorulóknál van. Nem volt baj a vizsgált tanszerekkel, óvják a forróságtól a sorompókat. Villányi Eszter vagyok. Megérkezett a rászoruló családokhoz az iskolakezdési támogatás első fele. Az 50 ezer forintot a családi pótléktól külön utalta vagy kézbesítette a Magyar Államkincstár. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint, és a már meglévő nyilvántartások alapján automatikusan jár, ezért külön kérelmet nem kellett benyújtani. A második ugyancsak 50 ezer forintos részletet novemberben iskoláztatásra fordítható utalványként kapják meg a jogosultak. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők csütörtökön a média tanács vezetőit jelölő bizottság létrehozásáról dönthetnek, majd szakképzési és igazságügyi törvénymódosításokat vitathatnak meg. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Az augusztus utolsó napjára tervezett újabb rendkívüli ülés várhatóan elmarad. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság tolltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Hővédőbe vonatta lóvja sorompóit a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis épületekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései működnek. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal is csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban hibásodnak meg a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. Legalább 140 autó égett ki egy ipari parkban a londoni Gatwick repülőtér közelében. A lángok több órán át tomboltak, és egy autószerelő műhelyt, valamint reptéri utasok járműveit is elpusztították. Senki sem sérült meg, a tűz azonban megrongált az elektromos hálózatot, ezért több mint 2000 otthonban szünetelt az áramszolgáltatás. A rendőrség gyújtogatás gyanújával őrizetbe vett egy 67 éves férfit, akit később óvadék ellenében szabadon engedtek. Nagy rész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfenhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a fenhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Szépen körbeutazunk a földet a következő 60 percben itt a Best FM-en. Ellátogatunk majd Komodóba, Mauro Picottónak köszönhetően, aztán egy kis kaliforniai kiruccanás Tupackkel, sőt, igazából Amerikában kétszer is ellátogatunk, mert hogy a sor legeslegelején Jakarta érkezik az American Dream-nel itt a Best FM.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék. Idén áprilisban egy önálló klubest keretein belül volt látható és hallható Mauro Picotto Budapesten. Mondhatni, hogy ez egy előrehozott kárpótlás volt azért, mert hogy az idei parádé Remembert augusztus utolsó hétvégén cserébe viszont kihagyja. Érkezik ő, és persze a Komodo itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék, ez a Tupac Shakur per második hete. És hogyha jók az ügyészek, jó kérdeznek az ügyvédek, akkor lehet, hogy pont a 30. évfordulóra kiderül végre, hogy ki is ölte meg 96. szeptember 7-én Tupac Shakurt. Jön a

Best FM a legjobb zenék 52 évvel ezelőtt. 1974. augusztus 16-án volt az Aerosmith első tévés szereplése egy amerikai talk show-ban. Most kép nélkül, csak hangban érkezik tőlük az Amazing.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Még 60 perc, és véget ér a hétfő, és ezzel együtt pedig kezdődik a kedd, az idei augusztus utolsó keddje. Mert hogy a jövő kedd, az már kőkeményen szeptember 1-e lesz. A mai utolsó 60 percben George Michael jön majd Mary J. Blige-al, és az ezzel itt lesz majd az En Vogue is, a Nina Sky után.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Beszte fel a legjobb zenék, Ösvíz három duettet készített George Michael, amelyben hölgyek voltak a partnerei, viszont ez a három hölgy az R&B három legnagyobb divája. A Know You Were Waiting For Me Aretha Franklinnel, az If I Told You That Whitney Houstonnal, és az Ez Mary J. Blige-a. Hát ez jön most itt a Beszten a legjobb zenék között.

0: és szoptatott. Szeress sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal.
2: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en.
1: Minden este.
2: Minden este.

Best of a legjobb zenék, ahogy azt korábban jeleztem, most értünk el a hétfő végére. Ennyi volt a Night Shift, holnap 6-kor érkezünk. Hát hangja olyan lesz, mint a lány a népmesében, hogy jön is, meg nem is, hoz is ajándékot, meg nem is. Szabadságom van hangja, de persze azért mix nélkül nem hagy minket, szóval a 120 percnyi funky holnap is garantált lesz 6 és 8 között. Jön az MP-ből, én megmegyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem. Best FM.